ci othe andasha e ae metabo ine gai amagitere kuma kuri aria mohegereire kunyitana kunyitana kana ne kuninana